Eldoret, Metabonia 91.2, Gukena FM, Rwebo Top. Netwa Shokereria, Nekuria Rwebo Rwebo.